Ugye tibemus bovardő visszinte tekembre. Ebben kontin májgai hús, hogy vinn minosz, hogy maranáta.